az más bú, ahto el ennyit lenszín, őzel ma hújnottan szind, őzel ma hújnottan szind, ehk magad ki jobba, teis muzikát tova, őzel ma hújnottan szind.